0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A hídpálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható, meg és csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, aki beavat minket Kalokagatia rejtelmeibe is.
2: A Kalokagatia az egy sorozat tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése őről van tulajdonképpen szó, az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy itt a művészet az lehet apollónikus, vagy dionüszi. Most Dargai esetében ez az apollónikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fért be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és ez a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ahogy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondolta, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az ő mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétségkívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, neki is látjuk nem is azt mondja a reneszánszát, mert hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
2: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt mindez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen fel a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben, annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, akik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomán a képarchitektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sok számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra, azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneón, amiről beszéltük, ami nem például az ajtón, a kiállított erre majdnem, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv, az ő esetében is, Söffer esetében is, de Bazzarelli esetében is, arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, vagy sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál, rábukkanhatok?
2: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni, Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
2: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolaj Söffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurták Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges, azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, ez az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitzes klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fénykörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, ki vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az egyáltalán az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. Az absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolaj Söffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik-másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a Műcsarnokba. Ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott. Már csak önök hiányoznak a Műcsarnokból.

0: Magyarországot kanadaiaknak az előző kormány alatt, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László tájékoztatott, hogy a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki. Esetenként 30-50 ezer dollárt is fizethetett egy olyan kanadai, akinek semmilyen valós kötődése nem volt hazánkkal. Hozzátette, hogy a honosításokat felülvizsgálják, a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét megvizsgálják. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi között láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Székesfehérvári Balettszínház és a Boban Markovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél-Kálmán tér közelében. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál és a Váci úton a Megyeri útnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szerviz útra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, a Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, hiszen 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül Ludwig van Beethoven második D-dur szimfóniájának a harmadik tétele, a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Christoph von Dohnányi, de ebben az órában meghallgatjuk még Mozart Figaro házasságából a Nyitányt, illetve felcsendül még Johannes Brahms első C-moll szimfóniájának a harmadik tétele is. És van nekünk egy játékunk, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad játék. A Margit Szigeti Színház opera szezonjában először a Paraszbecsület és a Bajadzug című operák lesznek láthatóak és hallhatóak június 25-én és 27-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Két klasszikus olasz vidéki környezetben játszódó egyfelvonásos opera egyetlen este alatt, a szerelem, a féltékenység és a bosszú témájával. A nyeremény pedig egy napi páros belépőjegy a Paraszbecsület és a Bajadzug opera bemutatókra június 25-ére vagy 27-ére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A kérdés pedig a következő, szerintem nagyon egyszerű. Hány húrja van egy hagyományos hegedűnek? Az A válasz 4, a B válasz 6, a C pedig 8. A helyes választ és a kiválasztott előadás dátumát a játék kukac@klasszikradio.hu e-mail címre várjuk. 19 óráig. És ebben az órában a Karinti Színházba hívok meg mindenkit, hiszen június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinti Színház 2025-26-os évada. Sikeres és sokszínű évadot zár a Karinti Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Erről fogok beszélgetni a Múzsa rovatban Olt Tamással, Jászai Mari díjas színművész rendezővel, a Karinti Színház igazgatójával.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada, és hát én azt gondolom, hogy rengeteg minden történt, és ahogy előre tekintünk, rengeteg minden fog történni, hiszen már nyilvános a Karinthy Színház új évada, a 2026-27-es évad is. Milyen visszaemlék az elmúlt egy évre. Itt aztán tényleg sok minden volt. Bemutatók, új kezdeményezések, díjak, és hát először voltál látható, amióta igazgató vagy, ugye most színészként is láthattunk téged a színpadon.
2: Igen, valóban nagyon-nagyon tartalmas kis évad áll mögöttünk, sőt, hát nem is igazán mögöttünk, mert ugyan most éppen már nem játszunk több előadást, de nem sokára érkezünk Kőszegre, vendégjátékaink is lesznek a nyáron, több fesztivál meghívásnak teszünk eleget, és hát hétfőn kezdődnek a jutalomjáték próbái, ami a Kőszegi Várszínház produkciója, de a Karinthy Színház művészei is részt vesznek benne, valamint Schneider Zoltán és Martól Róbert, és Balázs Andrea, és akiket már Kőszegen is ismernek természetesen ugyanaz a csapat, de a Karinthy Színház csapatával kiegészülve én fogom elkövetni magát a rendezést, és miután megvolt július 9-én a Várszínházban a bemutató, ősszel Karinthy Színházban is majd láthatja a közönség, tehát ősztől. Tehát tulajdonképpen a munka nagyon nem állt meg, de ilyenkor nyilván a nézőinkre, a műszakunkra és mindenkit egy kicsit tekintettel egy picit felfüggesztjük magát a játékot a játszóhelyen. A helyen kicsit karbantartunk, lefestjük a színpadot, de valóban borzasztóan tartalmas eseménydús évadunk volt, nagyon sok, nagyon szép elismeréssel, amilyen nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy Kovács Efraim Fanni megkapta az Országos Színész Egyesülettől a Sós Imre díjat. És hát felsorolni is nagyon nehéz, mert négy olyan műszaki alkalmazottunk és háttérdolgozónk is kapott nagyon rangos elismerést, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, mert ő rájuk ritkábban vetült fény. De Balázs Andrea lett az évad legjobb színésznője, Karácsony Gergely lett az évad legkedvencebb színésze, a műszakunk szerint Lux Ádám a legjobb színésze, és a Furcsa pár kapta meg a közönségtől a legjobb előadásnak járó oklevelet. De igazság szerint ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Ahhoz képest, hogy majd 30 ezer néző látogatott el hozzánk, ami borzasztóan megtisztelő, hiszen csöpnyi kis 200 férőhelyes színházról beszélünk Kelenföldön, ahogy Karinthy Marci hívta, a kelenföldi pampákon. Tehát a kelenföldi pampákon is virágzik a kultúra a nézőinknek, hála.
1: A Karinthy Színház, én ahogy érzékeltem, és hát azért most már tényleg évek óta beszélgetünk egymással, azért nagyon tudatosan formálta a saját arculatát, és ez folytatódni is fog, és hozza azt a visszaigazolást, amit szeretnétek?
2: Igen, ez egy hosszú folyamat, ugye egy új közönségbázis kiépítése. Karinthy Színház valahogy a köztudatban egy egyenlegsíkúbb gondolatot képviselt, ezt a jó értelembe vett polgári szórakoztató színházat, ezt a vonatkozását természetesen megtartottuk és őrizzük, megpróbáltuk kiegészíteni bizonyos értelemben falsúlyosabb társadalmunkra jobban reflektáló előadásokkal. Nagyon fontos a kortárs művészet, az, hogy érvényes mai színházat tudjunk létrehozni, és erre a következő évadban is törekszünk, ebben az évadban is volt, ugye ezt úgy hívjuk mi, hogy ős bemutató, amit sehol máshol még nem láthatott a közönség, ami direkt a számunkra készült. Lengyel Ferenc írta a Halújzás a Piros Bugyellár, és nem, de csalogánya halálának évfordulójára, és most is több kortárs előadással készülünk, ami igazán a mára igyekszik és hivatott reflektálni a legifjabbakra is gondolva. Az elvarázsolt király kisasszony most írja Váradi Erszabolcs, kimondotta a fiatal közönségnek, de nyilván családi előadásnak szánjuk, valamint Zarándi Ákos Dobra Mara, és szintén Váradi Erszabolcs Kissé jó magam, és egy új kamara operával is készülünk, ami egy kortárs kísérleti kamara opera lesz, tehát ez is egy nagyon izgalmas kezdeményezés, de nyilván mellett a klasszikus polgári színház, a klasszikus szórakoztató színház, mint amint már mondtam, a jutalomjáték zenében biztosan ott lesz, valamint ugye készülünk igazi klasszikus drámával is a társulatnak, és nekem is régi vágyunk volt az, hogy a Csirály színpadra állítsuk. Oh, igen, ez sajnos financiális okokból az elmúlt években nem tudott létrejönni, de most nagyon-nagyon reméljük azt, hogy a következő évadban sikerül végre színpadra állítanunk, amihez olyan csodálatos vendégművészek érkeznek majd a társulathoz, mint Szulák Andrea, Mikó István, Rajkai Zoltán. Nagyon várjuk velük a közös munkát.
1: Ezt elhiszem. Illetve van két olyan darab, amely szerintem még mindenképpen érdemes beszélnünk róla. Az egyik az Anya, aztán ugye ebben az évadban volt a Fiú, és ehhez az előadáshoz, illetve más előadáshoz is ilyen feldolgozó beszélgetéseket tartottok. És a kíváncsiság, ami bennem van, hogy vajon jön-e majd a harmadik rész valamikor, és hogy miért tartottátok fontosnak, hogy legyenek ilyen beszélgetések mentálhigiéni szakember segítségével.
2: Igen, úgy gondolom, hogy erősen zaklatott jelenleg a mi kis társadalmunk, és nagyon nagy szükség van arra, hogy tényleg figyeljünk, és tényleg vigyázzunk egymásra, tényleg szeressük egymást. Ugye a Karinti Színház már ebben az évadban végig együtt dolgozott Panyi Ágnes mentálhigiéniás szakemberrel, a tagjaink is, dolgozóink is szupervíziókon veszünk részt. Természetesen az önkéntes alap, de igazából mindenki örült ennek a lehetőségnek. Az is mutatja, hogy mennyire szükség van erre, hogy néhány éve szintén fölmerült ennek a gondolata, de akkor valahogy senki nem szerette volna ezt igénybe venni. Most viszont mindenki nagyon-nagyon örült neki, tehát látszik, hogy kell, és most már hajlandóak el is fogadni a segítséget, és ez igaz természetesen a szélesebb értelembe vett társadalmunk, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket az igen fontos és nyilván kortárs előadásokat, mint az Anya és a Fiú, ugye Florián Szeller két igen erősen mentális és társadalmi problémákra reflektáló előadásáról van szó, amelyeket követ egy beszélgetés, közönség találkozó szerű, de beszélgetés, tehát nagyon interaktív fórumról beszélünk, ahol ott van minden esetben egy moderátor, és ott van Panyi Ágnes is, a mentálhigiénés szakemberünk, és ez nem csak fiatalok, hanem fiatalokkal is csináljuk. Ugye a Fiú az kimondottan a fiatalabb generációkat érinti, az Anya pedig inkább a középkor és idősebb generációt érinti, de ugyanilyen beszélgetéseket, feldolgozó foglalkozásokat tartottunk a Hamlet előadásunk kapcsán, és amely előadásunk olyan problémákkal foglalkozik, olyan kérdéseket tár és vet fel, amire az embereknek szüksége van, ott igyekszünk tovább a színházon túl is segíteni őket. De ugyan ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk először a keltető programunkat, ami a kiskamaszokat hivatott segíteni egy kicsit. Ez nem egy színjátszókör, kicsit olyan, mint egy színjátszókör, de ez inkább a színház nyelvével próbálja segíteni a kiskamaszokat ebben a hatalmas növekedési fázisban, hogy úgy mondjam, amikor ugye hirtelen úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, hirtelen úgy érzik, hogy őket senki nem érti meg. Ez még ugye ez egy nagyon fontos időszak, és kevesebbet foglalkozunk vele, kevesebb fény, vagy kevesebb figyelmet kap, mint a nagykamasz, vagy mint az egészen kis gyerekkori bármilyen élethelyzet. Úgyhogy ez a keltető program is egy nagyon fontos küldetésünk, amelynek nem sokára kezdődik a nyári tábor, a keltető tábor. Jövőre szintén folytatjuk ezt a tevékenységet, lehet majd még jelentkezni.
1: És Florian Zellernek az Apa című műve.
2: Természetesen szó van róla, ugye ez az a műve, amit a leggyakrabban játszott, és a legtöbb helyen előforduló műve Florian Zellernek, ugye az Anya volt az, ami ő is bemutató, tehát azt Váradi Szabolcssal ketten fordítottuk magyar nyelvi közönség számára, tehát az egy igazán az egész Kárpát-medencében az egyedülálló bemutató volt. Ugye a Fiú is már három színházba is debütált, az Apa viszont nagyon sok helyen megy, de természetesen azért ott van a pakliban, hogy azt is bemutatjuk.
1: De ha ez de megtörténik, úgy is beszélünk róla, nem?
2: Természetesen, és azért azt a titkot még elárulom, hogy Óhorváth Sári író-rendező nő és Balázs Andrea és jó magam éppen fundálunk még egy olyan előadásról beszélünk mostanában, és elsősorban Balázs Andinak ír. És hát erről folynak most még a tárgyalások és a beszélgetések, ennek keressük a helyét, és nagyon izgalmas, szintén nagyon aktuális témákkal foglalkozó, nagyon a mára reagáló és reflektáló gondolat. csapatok jegyében igyekszünk létrehozni.
1: Már is folytatjuk a múzsa rovatot, a vendégem Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.

0: sikeres és sokszínű évadot zár a Karinthy Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Ez a mai témánk a Múzsa rovatban, a vendégem pedig Olt Tamás, Jászai Mari díja színművésze rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada. Az elmúlt hónapok azonban jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges programok, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. A színház már a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira készül. A Múzsa rovatban Olt Tamással beszélgetek. Folytassuk a beszélgetést. A következő évad bemutatóiról tehát már megemlítettük a Sirályt, a Jutalomjátékot, az Elvarázsolt király kisasszonyt, az Alámerülést, de hát a Két néni, ha megindul, arról még nem esett szó, miközben szerintem azért az, hogy ezzel indul az évad, hát ez egy fantasztikus döntés volt.
1: Igen, már elkezdődtek ennek az előadásnak is a próbái, ezt a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színházzal koprodukcióban hozzuk létre, nagyon fontos nekünk összes olyan együttműködés, szakmai együttműködés, amit más alkotó műhelyekkel hozunk létre. Nem csupán egymásnak egy anyagi segítség nyújtása, hanem ezek tényleg szövődő szakmai kapcsolatok, amire nagyon nagy szükség van, és hát a csodálatos Kényesi Ági és a fantasztikus Vándor Éva lesz a két néni, akik megindulnak ebben a fekete komédiában, amit Keszég László állít színpadra, és mondom, aminek a próbái már több mint egy hónapja zajlanak, és bizony szeptember első hetében, szeptember 4-én a két néni megindulásával megindul a Karinthy évada.
0: És hogyha ellátogatnak a színházba, akkor ugye azzal is találkozhatnak, hogy egy kiállítás terébe csöppennek bele, mielőtt elindulna az előadás, vagy aztán a szünetben is megnézhetik, és ugye ez is mindig valahogyan kapcsolódik a Karinthy Színházhoz.
1: Így van, ezt is 3 éve indítottuk el, amikor az önálló társulatot alapítottuk, akkor indult el ez a kezdeményezés, hogy a nézőtér forgalmi részen, ahogy mi hívjuk a foájéban, sokkal szebben hangzik.
0: Igaz.
1: Mindig a színházhoz kötődő és színházunkhoz kötődő alkotónak egy másik oldalát mutatjuk meg, ezzel a bizonyos tárlattal, Karinthy tárlattal. Ugye elsőként Verebes István éppen nálunk rendezett, amikor az ő festményeiből nyílott kiállítás, majd a színház sajtósa és fotósa Györfi Forgács Bea tárlata volt megtekinthető, majd Szabó Sipos Barnabás, ugye aki ettől az évattól már a Karinthy Színház tagja. Szabó Sipos Barnabás is festőművészként is dolgozik, és az ő tárlata volt látható, és a Lilium bemutatójával pedig egy különleges Lilium, egy Molnár Ferenc Lilium kiállítást nyitottunk meg ebben a kiállító térben, ahol nem csak a ma játszott liliumokról láthatnak szemelvényeket, hanem az eredeti kéziratból láthatnak a nézők igazi csemegéket Molnár Ferenc leszármazottjaitól, és tehát nem csupán múzeumok, hanem több helyről gyűjtöttünk relikviákat és olyan tárgyakat, dokumentumokat, amiket ez a kiállítás tartalmaz.
0: Fantasztikus dolgok történnek a Karinthy Színházban, és hogy valahogy így az érződik, hogy ilyen nagyon jól összeállt minden, és hogy ilyen nagyon jól elindul, és egyre jobban ott van a hallgatóinknak a fejében is, hogy bizony érdemes ellátogatni a Karinthy Színházba, mi pedig megtartjuk majd ezt a jó szokásunkat, hogy mindig beszélgetünk egy-egy bemutató előtt, de azért én kíváncsi vagyok, hogy most azért a színházi szakmának a hangja is egyre erősebb, és lehet hang. Te mit gondolsz az együttműködésekről, illetve a jövőképről?
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy finanszírozóra el a Karinthy, hiszen állandó fenntartója nincsen színháznak, ugye évről évre. Ez egy ugyanolyan, mint magánszínház, ez egy ugyanolyan izgalom, hogy a következő évben ki tudunk-e nyitni, mint az elmúlt 45 évben, hiszen 45. évadás nyitja a Karinthy Színház, de mint mondtam, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezeket a szakmai együttműködéseket és kapcsolatokat, és a nézőinknek hihetetlen hálával tartozunk, hiszen teljes költségvetésünk felét a nézőink és a bevételünk adják, ami szintén nagyon ritka és egyedi dolog, pláne egy ilyen pici színház esetében. De a folyamatot, a reményt nem adjuk fel, a nyitottságot, a befogadást, ahogy eddig is teremtettünk, nem harsogva, szépen csendben a dolgunkat végezve, ugyanígy próbálunk menni tovább az úton.
0: Én pedig kívánom, hogy ez mindig meg is valósuljon, és hogy ezen az úton nagyon simán tudjatok végigmenni. És a Karinti Színháznak az oldalán pedig minden részletes információt megtalálnak, akár arról is, hogy hogyan lehet támogatni a színházat, hogy még sok előadásra ellátogathassunk. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a hívást.
0: A Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás volt, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinti Színház igazgatója.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál és a Váci úton a Megyeri útnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a nyitányt, 3:49 előtt járunk. És a mai naphoz kapcsolódik még egy esemény, amelyet mindenképpen szerettem volna megosztani önökkel. 1885 a dátum, és most elmegyünk New Yorkba, hiszen ekkor érkezett meg New Yorkba a szabadságszobor. Az alkotás címe a szabadság megvilágosítja a világot, ismertebb nevén a szabadságszobor. New York előtt a Liberty Islanden található a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frédéric Auguste Bartholdi volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit pedig Gustav Eiffel végezte. A New York-i szabadságszobor bal kezében van egy tábla, amelynek a felirata 1776. július 4-e az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ezt jelképezi az elnyert szabadságot. A korona 7 ága, a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. A szobor másolata egyébként Párizsban a Szajna partján látható. Igen, ez az esemény is a mai naphoz kötődik. De most itt a folytatásban csendüljön fel Johannes Brahms első c-moll szimfóniájának a harmadik tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György.

0: Néhány percen belül 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon a nyitány a végéhez ért. A napi útravalóval búcsúzom, amely ugye a tudatos jelenléthez kapcsolódik, és ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A pillanat és az örökké valóság nem feltétlenül ellentétei egymásnak. Amikor az idő megszűnik, mindkettőt egyszerre élhetjük át.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg kora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Több intézménynél is elrendelte a belső vizsgálatot a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Hétvégén lesz a nyári bringás irodalmi fesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 72.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel két hónap után tud ismét kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Két nap múlva kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen, a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpár túrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki évára emlékeznek. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok várható. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Klarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Klarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörös Marti téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült, helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Menghardt Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, újabb hőhullám érte el Franciaországot, meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton, este 7 és reggel 7 között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. A légkondicionálók helyes használatát

0: használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el, egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a meleg. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Ehhez kapcsolódik egy játék is, melynek az a lényege, hogy mi kérdezünk, Önök pedig hát lehetőség szerint válaszolnak. A mai kérdés a következő, mi a vízkő fő összetevője? Mondok három lehetőséget, A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a játék@klasszikradio.hu-ra. A helyes válasz beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz, és akkor most távolodjunk el egy kicsit vagy nagyon a takarítástól, és koncentráljunk a múzeumok éjszakájára, hiszen az impresszió rovatban Borbély Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója mesél arról, hogy mivel készültek, milyen programokkal várják a közönséget. 5 és 6 óra között velünk lesz Behomi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője. Az idei Óbudai Világzenei Hétről beszélgetünk majd, amely 22-én, június 22-én kezdődik. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 31. D-dur Kürtszó szimfóniájának első tétele szól a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szervusz Anna, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mivel készültetek az idei múzeumok éjszakája kapcsán?
2: Hát nem tudom, mennyi a műsoridő, de biztos, hogy nem elég arra, hogy elmondjam, hogy mi mindennel várjuk ide Szentendrére a múzeumok éjszakáján a látogatókat. Tulajdonképpen a múzeumok éjszakája a legnagyobb ünnepünk. Ugye ez egy fantasztikus és országos rendezvénysorozat. Annyit érdemes azért úgy ízlelgetni, mint gondolatot, hogy 450 intézmény az ország különböző pontjain kapcsolódik ilyenkor össze, és 450 különböző aspektusból igyekszünk bemutatni, hogy micsoda csodák vannak a közgyűjteményeinkben, úgyhogy ami szemszájnak ingere, az ezen az éjszakán, ami az idei évben június 20-ára esik, az egészen biztosan megjelenik, és hát ugye az idei évnek ez is a tematikája, mert hogy azt a témafelvetést kaptuk, hogy ízekbe zárt történeteket mutassunk be, úgyhogy a Ferenci Múzeum is igyekezett olyan programokat, olyan kuriózumokat kiválasztani, amivel a különböző érzékszervekre tudunk hatni, és a múzeum megszokott kommunikációs módjait egy picit gyarapítani tudjuk.
1: Több helyszínen is várjátok a látogatókat. Ezek közül, ha jól tudom, akkor a Művészetmalom az egyik központi helyszín.
2: Így van, meg hát a szívünknek a csücske a Művészetmalom, a legnagyobb kiállítóterünk. Itt most éppen a Művésztelep 100 című kiállításunk látható, ahol a éppen most 100 éves szentendrei régi művésztelep történetét dolgozzuk föl. Aki ide érkezik a Művészetmalomba, már rögtön bele tud kóstolni szó szerint Szentendrébe, mert hogy gasztroárt udvart rendezünk be, ahol egyszerre lehet alkotni, és egyszerre lehet a város leginkább dalmát hagyományaihoz kapcsolódó ételeket megkóstolni. Ezzel lehet tulajdonképpen megágyazni az éjszakai forgatagnak, és összegyűjteni mindazt az energiát, ami például ehhez a fantasztikus, de hát azért 2000 négyzetméteren megvalósuló kiállításnak a befogadásához is kell. Úgyhogy ezért is nagyon szerencsés, hogy az ízek és a színek ilyen módon kapcsolódnak össze, mert hogy energiát és lendületet is tudunk gyűjteni itt a gasztro árt udvaron. Tulajdonképpen itt a délután 4 órától kezdve folyamatos közös alkotási lehetőségek, szabaduló szoba, tehát mindenféle élménypontok várják a látogatókat egészen estig, amikor is egy fergeteges koncerttel várjuk a látogatóinkat. 21 órakor a Tudósok zenekar, azt hiszem, hogy múzeum iránt érdeklődők számára nem kell bemutatnunk a Tudósok zenekart, dr. Máriás zenekarát, tehát Tudósok koncerttel készülünk, és a Tudósok koncertet egy művészkocsma elnevezésű programunk fogja zárni, tehát amint kitomboltuk magunkat a Tudósokon, utána a művészekkel tudunk egy asztalhoz ülni, és egy művészettörténészbe kapcsolódásával vezetett, majd pedig kötetlenbe forduló beszélgetéssel és közös kocsmázással élhetjük át a valódi szentendrei életérzést.
1: Anna, lesz legszebb ebb közönségszavazásos kutyaszépségverseny is, amely abszolút kulturális kapcsolódást jelent. De milyen értelemben?
2: Hát, nagyon örülök, hogy pont ezt a programot emelted ki a sok kínálatban szereplő programelem közül, mert hogy az egyik legközelebb álló program ez. A Tóbel Béla festőművészről nagyon sok mindent tudunk, hogy a legfranciább magyar festő, és ismerjük ikonikus képeit, de hogy volt egy kutyájuk, és pedig egy foxiuk, akik Tubus névre hallgatott, ezt kevesebbet szoktuk emlegetni, és Tubust szerettük volna egy kicsit exponálni, egy kicsit középpontba helyezni, éppen ezért megbontva azt az előírást, hogy már pedig múzeumban nem való a kutya, hát dehogy nem, való a kutya, várjuk a kutyákat a szabad tereinkbe, és várjuk mindazokat a művészi szépségű kutyákat, akik festményre is kívánkoznának, és akiket szeretnének benevezni egy kutya szépségversenyre. Érdemes elküldeni social media felületeinkre a kutyáknak, a kutyáinknak a képét, és szakavatott zsűri egyrészt egy kiállítást rendez majd ezekből a képekből, más részről pedig győztes is fog hirdetni, ki az, aki tubus nyomdokaiba léphet, és legszebb ebbként egy évig viselheti a múzeum által kiválasztott legszebb kutya címet. Én is be fogom nevezni a saját kutyámat, természetesen anonim módon, úgyhogy nagyon izgulok, hogy kik lesznek a veszélytársaim.
1: Anna, összességében az idei Szentendrei Múzeumok éjszakája hány helyszínen várja a látogatókat? Mi lenne az a kép a fejedben, amit örömmel látnál megvalósulni?
2: Úgy kell elképzelnünk ilyenkor Szentendre belvárosát, mint egy nagy fesztivál helyszínt. És tulajdonképpen, ha összeszámoljuk, hogy 8 különböző ponton váltogatják egymást a különböző programok, nem mondjuk el a lényegét, mert a lényeg az pont a kulturális feltöltődés, a pezsgéssel, pezsgésben való részvétel, és egy picit a rálazulás a nyári időszakra. Mi úgy képzeljük el ilyen, akkor érdemes Szentendrére kijönni, lehet hajóval is jönni, ami már önmagában egy élmény, és érdemes elindulni csak az utcákon, vannak utcazene koncertek, szakszofonos fiatalok járják a várost és vezetnek bennünket múzeumról múzeumra, és érdemes hagyni magunkat sodortatni az árral. Ki lehet választani kis horgonyokat, hogy mi az, amire biztosan szeretnék odaérni, biztos, hogy szeretném a gyerekemet elvinni a Tóbel Múzeumban, hogy a makaronokat és a francia ihletésű pohárkrémeket megkóstolja, biztos, hogy szeretném elvinni egy tárlatvezetésre, biztos, hogy szeretnénk egy lámpást készíteni a képtárban, de a legfőbb és a leginkább múzeumok éjszakájához és a leginkább Szentendréhez való élmény az, ha hagyjuk magunkat sodortatni, és hogyha hagyjuk magunkat megszólítani a különböző programok, a különböző művészeti alkotások és a jobbnál jobb kiállítások, és persze koncertek által.
1: Anna, színes kulturális forgatagot kívánok a hétvégén, szombaton, Szentendrén, és hát azt, hogy legyenek nagyon sokan, sok érdeklődőt.
2: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit nagyon várunk szombaton 16 órától a múzeumok éjszakájára.
1: Borbé Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Magyarországon jelenleg 45 ezer fő takarít hivatásszerűen, vagyis Magyarország foglalkoztatott lakosságának közel 1%-a takarító. Ám sajnos hazánkban ennek a szakmának és a takarítóknak közel sem jó a megítélése. Olyannyira, hogy 173 foglalkozás között az utolsó 10 legalacsonyabb presztízsű foglalkozás között szerepel a takarítás. Pedig a takarítók nagyon fontos részei a mindennapjainknak. Tudták például, hogy a magyarországi takarítók egy nap alatt 56 ezer négyzetkilométert tisztítanak meg, vagyis két nap alatt az ország minden négyzetméterét kitakarítják. Emellett rendkívül komoly súlyokat mozgatnak meg, egész pontosan 112 kamionnyi súlyt. Ha egy takarítóra csak napi 100 kg súly emelésével számolunk, akkor a magyarországi takarítók napi súlymozgatása 4500 tonna, ami annyi, mint 112 megpakolt kamion súlya. Emellett napi munkavégzésük során 8-10 kilométert gyalogolnak, vagyis Magyarország összes takarítója együtt a föld-hold távolságát gyalogolják le a napi munkájuk során.
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Még péntekig várja a közönséget Budapesten a Duna Karnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg, látványos előadásokon és közösségi programokon keresztül. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvény sorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Duna Karnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Könnyed nyári koncertélmény várja a közönséget vasárnap a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában, ahol Szentpéteri Csilla és zenekara mutatja be a Légtornász és én című látványos produkcióját. Az előadás a zene, a mozgás és a vizuális élmények egyedülálló találkozását kínálja, amely jóval túlmutat egy hagyományos koncert keretein. Szentpéteri Csilla virtuóz zongorajátékát a Fitvilág ESE világbajnok légtornászainak lélegzetel állító produkciói teszik teljessé, így aztán a dallamok és a levegőben születő mozdulatok együtt mesélnek történeteket. Három nap játék, mese és családi élmény a Hajógyári szigeten. Péntektől vasárnapig tart a Gyereksziget. A fesztiválon koncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, cirkuszi produkciók és számos interaktív élmény gondoskodik a nyári szünet vidám és derűs indulásáról. Az idei év különlegessége a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A természetkedvelőket, érzékszervi élményeket kínáló programok, kertészkedős foglalkozások és állatsimogató várja, miközben a színpadokon többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kis Kalász is fellép. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy öt termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi

0: versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Jövő héten lesz az Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Világzene határok nélkül ez a motto. Hamarosan a stúdióba érkezik Behumi Dóri énekesnő, és Nagy Krisztián a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Előtte azonban még játszunk, hiszen takarítással kapcsolatban kérdezősködünk. A mai játékkérdés a következő. Mi a vízkő fő összetevője? A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre, játékkukac@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz. Most pedig Tartini Dédur Gordonka versenyének második tétele szól.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci stratégiai és marketing vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik főszervezője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, én is, hello!
0: Már mindent megbeszéltünk, ami az időjárást illeti, ami a fejfájást illeti, ami a parkolást illeti, úgyhogy ezt alaposan végig tárgyaltuk. Ugye most frontok jönnek, mennek, a szél az nem feltétlenül jó hatású. Rátok hogyan hat ez az időjárás? Csak hogy a témánál legyünk.
1: Szegény hallgatókat ezzel fogjuk most fárasztani.
0: Azért mondjátok el.
1: Hát nem tudom, lesz majd jobb.
0: Lesz majd jobb, például a hamarosan kezdődő Óbudai Világzenei Héten vélhetőleg már jó idő lesz. Így
2: köszönjük
0: van?
2: Köszönjük az átkötést, ilyen szép óriási. Még jobban várjuk a Világzenei Hét Fesztivált, így van.
0: Ezt levajasztátok az időjárással. Dóri, hogyan lépsz fel, milyen formációval?
1: Hát egyrészt az mindig egy öröm, hogyha a Kobuciba mehetünk. Ezt le kell, hogy szögezzem. Bármilyen formációval és bármilyen körülmények között, az mindig egy ilyen ünnep. Most a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertjét fogjuk megejteni, és először játszik a Budapest Klezmer Band az első részben, és azt hiszem mi játszunk a második részben, és aztán természetesen közös dalokat is fogunk játszani, és a Budapest Bárból a csodálatos zenekar mellett Mező Misi és én fogjuk képviselni az énekeseket.
0: Hogyan épül fel az Óbudai Világzenei Hét programja? Ez már csak azért is okoz némi nehézséget, Krisztián, hiszen évről évre megrendezitek, és nyilvánvalóan azért mindig abban is gondolkodtok, hogy a hagyományos elemek mellett újdonságokkal is szolgáljatok.
2: Így van, törekszünk arra, hogy a közönséget mindig a lehető legcizelláltabb eszközökkel és némi meglepetéssel próbáljuk meg megszólítani. Természetesen nekünk is mindig öröm, ha a Dóriék jönnek, sőt, ünnep. És az idén azt gondoltuk, hogy a koncepció alapját az a featuringek és a kollabok képezik. Tehát sokat szoktunk arról beszélgetni veled is, hogy a világzene, a kultúrák egymás mellett éléséről, egymást áthatásáról szól, de ez, hogy a gyakorlatban a szlogenen túl mit jelent, az azért ritkán derül ki, és azt gondoltuk, hogy az idén a legeklatánsabb példája annak, hogy ezek nem csak egymás mellett léteznek ezek a zenei világok, hanem együtt is, az, hogyha megpróbálunk featuringeket és olyan együttműködéseket színpadra szólítani, akik nem csak egymás után, hanem közösen is képesek valamilyen produkciót létrehozni, és hogy ha segítsek kontextusba helyezni, amit a Dóri említett, akkor a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár együttműködése klasszikusan ilyen. Két különböző zenei világ, aminek megvannak a közös metszetei szellemileg, zenetörténetileg, és reméljük, hogy távlataiban is. Úgyhogy ez a szerdai napja a fesztiválnak, június 22-e és 27-e között zajlik Óbudán a Kobuci kertben ez a Világzenei Hét Fesztivál, és az egyik nagy eseménye a Dóriéknak a jövetele, aminek van még egy különlegessége is, és ez pedig a Dohány utcai zsinagóga főkántorának a személye és nagyszerű, ha jól tudom, bariton hangja, ő is egy különleges vendége az estének.
0: Dóri, a világzene valóban nagyon varázslatos világ, és ha valaki szereti, akkor nagyon szereti, ha nem szereti, akkor meg hát ugye egyszerűen távol tartja magát tőle, de hát az Óbudai Világzenei Hétre olyanok látogatnak el, akikhez közel van ez a dimenzió. Mit gondolsz, hogy ott leszel, meghallgatod majd a többi szereplőt is, tehát jól érzed magad ebben a közegben, akkor is, ha nem előadó művészként vagy jelen?
1: Hát ezt tanulmányozni fogom. Abban például, hogy innen kimentem a stúdióból a részletes programot, és megnézem, hogy lesz-e olyan, mert őszintén szólva nem tudom, nekem minden zene világzene. Ez annyira furán hangzik, de valóban így van. Tehát én nem tudom igazából ezeket bekategorizálni. Tehát meg kell nézni, hogy mik lesznek ezek a kollaborációk, és akkor ennek fényében hát nagyon szeretnénk. Tehát ez nagyon optimális lenne, és tök jó lenne. Ráadásul egy ilyen helyszínen, meg szerintem az idő is ennek kedvezni fog.
0: Csak hogy visszatérjünk a témánkhoz.
1: Nem, de hogyha végig gondoljátok most az eddigi szezont a szabadtéri koncertekkel, azért nem voltunk annyira elkényeztetve jó idővel. Tehát elég hűvösek voltak az esték is, esősek, akár adott esetben. Úgyhogy a válaszom röviden igen.
2: A Dórinak szerintem abszolút igaza van ebben, hogy ez a definíció, ez nagyon régóta inflálódik, felhígul, és igazából van egy ilyen tágulása ennek a fogalomnak, hogy mit jelent az, hogy világzene, én is úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen mindent és mindennek az ellenkezőjét is könnyen jelenti. Ennek a fesztiválnak az egyik koncepcionális öröksége az mindig az volt, hogy az autentikus formákhoz visszanyúló világzene az, ami a modern zenei alakzatokkal találkozik és hidakat épít, azt szoktuk mi, a mi definíciónk szerint világzenének nevezni, de lehető legtágabban érthető szerintem is ez a fogalom, és pont emiatt hívjuk a Dóriékat is, mert abszolút ide tartozónak véljük.
0: Visszatérünk még a világzene definíciójára. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: l'arme.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Az előbbi vita nem alakult ki, de Dórinak elég éles, markáns véleménye van a világzenéről.
2: Nem a világzenéről egyébként, hanem inkább csak erről a fogalomról, hogy szerintem ez egy ilyen devalválódott, vagy nem tudom, tehát hogy ez valóban, amit te is említettél, hogy ez számomra olyan, hogy minden, amit nem tudunk bekategorizálni, akkor gyorsan azt mondjuk rá, hogy ez ilyen világzene, vannak benne fura hangszerek, meg a kicsit a lebegős, akkor az világzene.
3: Tehát a fogalom használata inflálódott egy kicsit, de szerencsére nem a fogalom használata a fesztiválnak a tárgya, hanem maga az eleven tapasztalat, és egyébként ezt szoktuk mondani, hogy persze nyitottság, persze kultúrák találkozása, stb., de valójában amit a közönség ott a színpadon lát, átél, hall és megtapasztal, mindenkinek az a világzene, amit utána hazavisz abból a tapasztalatból, hogy mondjuk mit jelent a klezmer és a kávéházi cigányzene, mi az a fúzió, amit ott megtapasztalhatnak. Ez a legbiztosabb vezető szerintem, hogyha ilyen finom kérdésekről beszélgetünk, hogy a világzene műfajában mi fér bele, és mi nem, de én is nagyon egyébként ezt tapasztalni, hogy a jazz és a world music azért miközben tavaly talán beszélgettünk Dress Mihály, vagy nagyon-nagyon szép estét köszönhettünk Misi bácsinak tavaly. Természetesen, hogy a dolog nem válik le egymástól úgy, mint Ocsú a búzától, hanem ezek határterületek, és a határterületek áthágásai azok, amik zeneileg érdekesek, és ezt a Dóriék hozzák nekünk minden évben.
1: És hová halad ez a folyamat, mit gondoltok? Tehát egyre jobban feloldódnak ezek a skatuják?
2: Én nem tudom, én csak azt gondolom, hogy itt Magyarországon hogy gondolkodnak erről. Azt nem tudom, hogy más országok, tartok tőle, hogy Magyarországon egy kicsit sarkosabban gondolkodnak erről, tehát kicsit kategorizáltabban gondolkodnak a zenéről. Ezt a tanulmányaim során is egy kicsit így tapasztaltam, bár az érdekes, hogy amikor a klasszikus zenei tanulmányaim során találkoztam a legelfogadóbb és a legnyitottabb emberekkel. De ha meg arra gondolok, hogy külföldön, főleg a mostani generációban miféle produkciókat látunk, akár az Instán, vagy akár bármiféle más internetes elérhetőségen, olyan formációk vannak, hogy egyszerűen eszedbe se jut kategorizálni. Tehát fogalmad nincs, hogy ez egyik honnan jött, a másik honnan jött, meg lehet magyarázni, hogy ő most a hip-hopból jön, ő most a jazzből jön, ő most egy autentikus arab zenész, vagy arab zenét hoz, és csinál valamit közösen, ami egyszerűen csak jó. Tehát hogy én ezt a fajta nagyon komoly elfogadást vágynám, hogy itthon is, vagy a mi generációnkban is teljesen természetes legyen, de azt látom, hogy a fiataloknak már pontosan ezekkel az eszközökkel megsegítve, hogy nyitva van a világ, ő nekik ez már teljesen elfogadott. Szóval itt már felborultak szerintem, vagy áthághatóak a határok.
3: Hát abszolút egyetértek. Ugye Dóri a művész szemével beszél erről az egészről. Tehát nyilván amikor valaki aktuálisan szíre viszi ezt és műveli, akkor egyszerűen ezek a szavak, ezek elpárolognak, és az áramlása marad annak, hogy ez zenei tapasztalata. Ágoston Béla barátommal, nagyszerű jazzmuzsikus, akit szintén lehet világzenésznek nevezni, és az etnohip, szóval sok mindennek, őtől egyszer megkérdeztük ezt, hogy pont a kategóriákat, és azt mondta, hogy egyszerűen ő zenészekkel zenél együtt.
2: Tehát nem
3: szereti az indexet, a bélyeget, vagy a tehertételt a dolgon, de ha már ennyit emlegettük ezt, akkor bocsáss meg, azt engedjétek meg, hogy szóba hozzam, hogy pont emiatt a héten lesz egy világzené nyílt napunk, mert azt gondoljuk mi is, hogy kicsit olyan ez, mint a blues, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy miről van szó, hogyha nem tudom, Black Pumas-t hallgatunk, akkor az is blues, és a közönség egy picit van egy ilyen dezorientációs folyamat ebben az egészben, szóval egy világzenei nyílt napot fogunk tartani, a kiváló barátom Nové Soma és ifjú Csóri Sándor nagyszerű duó, és az ő Somának egy másik produkciója, a Mordály fog egy hosszú estét celebrálni a közönségnek, ahol ahol a folk gyökereket és a rocknak az talán váratlanabb a világzenében, talán az a rock nem szokott annyira jelen lenni, mint a híd másik oldalán álló műfaj. Ők csinálnak egy nyílt napot, egy ingyenes esemény keretében, ahol mindent megmutatnak, amit ők tudnak. Egyébként ennek is azért megvannak a magyar hagyományai, nem tudom, Illés, Sebő, hogyha visszaemlékeztek rá, a 70-es években nagyszerű olyan lemezek készültek, ahol
1: mi
3: ez még nem volt.
1: Mi akkor még nem éltünk, bocsánat.
3: Pardon, elnézést, akkor csak én emlékszem. Szóval, hogy amit a Dóri emleget, hogy nem volt még ennyire inflálva ez a fogalom, hanem sokkal elevenebb volt maga az a tapasztalat, hogy de érdekes, hogy ez a két világ átjárja egymást.
1: Mm. Minden esetre az egész hét nálatok a Világzene jegyében telik, hát ez a neve is, Óbudai Világzenei Hét a Kobuciban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.
0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Virágzenei Hét egyik szervezője. Hamarosan, június 22-én indul a fesztivál, egy héten át tart, 22-től 27-ig, az majdnem egy hét, ugye, hiszen a vasárnap az már nem érvényes. De hogyan kezdődik, Krisztián, mi az, amivel elindítjátok ezt?
1: Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy Virágzenei Kertmozival kezdünk, és a dokumentumfilm is mindig egy olyan eszköz, amivel általában a legelkötelezettebb világzeneszerelmeseket szoktuk megszólítani. Az idén Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a kiváló dokumentumfilmje, a Net is annyi lesz látható, hallható. Ugye egy kalotaszegi primásnak az élettörténete, cigány primásnak az élettörténete. Egy nagyon szép és mély film a nagyon autentikus, nagyon, nagyon tiszta folk gyökerekről, és a film is nagyon finom eszközökkel mutat be egy világot, ami letűnőben van. Úgyhogy a Virágzenei Kertmozival indul a hét.
0: Ez minden évben sikeres, ugye?
1: Igen.
0: Én emlékszem rá, hogy mikor ezt bevezettétek.
1: A közönség szereti, nagyon az elkötelezett és vágyfülűek, kíváncsiak az ilyen dokumentumértékű anyagokra, de mindig egy ilyen meghitt millióban nézzük végig mi is, mert sokat tanulunk belőle.
0: Uh-huh. Mi történik utána?
1: Említettem a nyílt napot, amivel berúgjuk a fesztivál ajtaját. A Mordáj és Novésomai Fücsóri Sándor duója az, aki megpróbálja ezt az estét megmutatni a közönségnek, és utána világzenei DJ-kkel is készülünk. A hét közepén a Koronát természetesen a Budapest Bár és a Klezmer Band közös koncertje adja. Még egyszer a Dohány utcai zsinagóga főkántora megtisztel bennünket azzal, hogy énekel a Kobuci kertben. Ez önmagában egyébként egy kuriózum. Úgyhogy a szerdai napunkat a Dóriéknak köszönhetjük. A fesztiválnak az idei világsztár fellépőjét úgy hívják, hogy Natasha Atlasz. Szerintem a világzene ismerőinek ez a név azért mond valamit. Ugye a Trans Global Undergroundnak az énekesnőiről beszélünk, korábbi énekesnőiről beszélünk, és ő tényleg a világ minden színpadán, minden fővárosában, a londoni Royal Tarbell Hall-tól a New Yorki Lincoln Centerig tényleg, vagy akár a piramisokig sok-sok helyen és nagy színpadon megfordult. Peter Gabrieltől Stingen át Jean-Michel Jarre-ig dolgozott együtt ez a kiváló énekesnő, nagyszerű, szintén kollaborációkban hírességekkel és nagy zenei legendákkal, úgyhogy ő látogat az idén Óbudára a csütörtöki napunkon. Ő egy Sammy Bisaival, egy jazzmuzsikussal fog együtt játszani, és tényleg az elektropop, az arab tradicionális zenék és a jazz standardoknak a fúzióját, ők azért nagyon, nagyon finoman, Parallel Universe, ez is az albumuk címe, aminek a részleteit elhozzák Budapestre, és ők például nem áthatásról beszélnek, hanem párhuzamosokról, mint a...
2: Hát főleg, ha belegondolunk, hogy a Natasha Atlasz, ez tulajdonképpen egy ilyen állócsillag, vagy egy ilyen álló királynő csillag a világzenének az egén, mert én emlékszem, hogy amikor nekem a pályám indult, ugye a 20-as éveimben, ő már egy óriási nagy sztár volt, és hát nekem egyébként óriási dolog, hogy most egy színpadon állhatok vele, mert ő tényleg egy hatalmas sztár ebben a műfajban.
1: Ő leíró.
2: Konkrétan egy világsztár.
1: Leíró értelemben is használjuk. Egy kivételes, szerintem is kivételesen folytonos életműről van szó, és mindazt, ami a keleti tradíció és az arab világ, azt ő legautentikusabb formájába hozza be ebbe a sok jelzővel illethető nyugati modernitásba és a modern zenébe, az elektrótól a hip-hopig. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét, és nagyon bízunk benne, hogy a közönség szívét Natasha Atlasz ismét meg tudja szólítani Budapesten. Ő azért elég ritkán jár ezen a környéken.
0: Ez biztos, biztos megnézi őt, Dóri, ugye? Tehát ezen az estén ott leszel.
2: Igyekszem, mert ez nagyon vonzóan hangzik. És tényleg az, hogy azért nem nagyon csípjük előtt itt az országban, az biztos.
0: Az egyébként minek köszönhető, hogy valaki a folyamatosan változó világ és trendek közepén is egyfajta állócsillag tud maradni, ahogy mondtad?
2: Hát nyilván ez a folyamatos megújulásra való képesség szerintem a kíváncsiságban gyökeredzik, illetve abban, hogy mindig ő is valószínűleg a minőség fele megy, és nem műfaj szerint válogat, hanem azt szerint, hogy ki eléggé nem is tudom, unikum, vagy érdekes, vagy jó a saját műfajában, és akkor arra a saját világát rá tudja talán vetíteni. Én ezt így tudom elképzelni, hogy így lehet mindig megújulni, és akkor így lehet egy állócsillagként létezni, hogy mindig valami újdonság felé mész. Ez a folyamatos kíváncsiság és a nyitottság.
0: És ezt követi még a pénteki nap, hiszen Natasha Atlas csütörtökön lép fel, ugye?
1: Így van.
0: Most nézzek Dórira, de közben Krisztián, ugye,
2: bobologa. Krisztiánra nézni, légy szíves, ne rám.
1: Igen. Pénteki nap a Ferenci Gyuriéké, Dóri szerintem Gyurit is nagyon közelről és művészi erejében ismeri.
2: Maraton lesz.
1: Így van, ez egy maraton lesz.
2: Rakajam.
1: Szóval azt találtuk ki, az volt az ötlet Ferenci Gyuriékkal közösen, hogy az ő zenésztársai kiváló zenészekkel dolgozik együtt, Dóri, ezt biztosan meg tudod erősíteni. Egy fantasztikus zeneke van Ferenci Györgynek, az első Pesti Rackák, és kinek-kinek egyenként vannak autentikus formációi a zenésztársainak. És azt gondoltuk, hogy mi van akkor, hogyha az összes formáció színpadra lép egyetlen nap alatt, egy hosszú, szintén hosszú estén. Ez a nap délután 4 órakor fog kezdődni kis színpadokon, és a Gyuriék összes zenésztársának, Apáti Ádáméknak, és a Louisiana Double színre lép Apáti Ádám és a felesége, a Boldog Rezignáció című formációnak az albumát, azt hiszem nemrég megjelent albumukat, ról játszanak el dalokat, és persze Ferenci György lánya is megtisztel bennünket a jelenlétével, szóval ilyen sok pici formáció, és a végén egyszer csak a Racka Jam teljes zenei erejével színpadra lép nálunk. Ahogy Dóriékkal is, Gyuriékkal is nagyon régi az együttműködés, nagyon szeretjük azt, amit képviselnek a zenében, színvonalban, kultúrában és üzenetben természetesen, úgyhogy Ferenci György és a Racka Jam különböző formációi lépnek a Racka Maratonon színpadra a pénteki
0: napon. Racka Maraton, tehát pénteken, de aztán lesz még egy zárónap is, ugye?
1: Amit említettem, hogy az autentikus alapjait a világzenének mindig is tiszteletben tartottak a Buci a hely DNS-ében is, azt hiszem, hogy ez a történet van benne, ami a népzenétől a világzene felé, aztán pedig a mindenféle más kortárs könnyűzenék felé vezetés vissza, úgyhogy egy táncházzal köszönünk el az idei Világzenéjéfét fesztiváltól ezúttal szombaton, és kolozsvári barátaink, a Tokos együttes, kiváló Tokos együttesön játszani, és a Csángálóék muzsikálják a moldvai blokkot, úgyhogy népzenétől népzenéig tart az idei Világzenei Fesztivál íve.
0: Így épül tehát fel az Óbudai Világzenei Hét, de mi még jövünk vissza, hiszen a beszélgetés folytatódik Behumi Dóri énekesnővel és Nagy Krisztiánnal, a Kobuci marketing és stratégiai vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője, valamint az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője. Ugye 6 napon át tart az Óbudai Világzenei Hét, szerdán lesz majd látható Dóri a színpadon. Dóri, hogyan találkozik a klezmer és a kávéház világa?
1: Nem tudom, az én olvasatomban, vagy az én fantáziámban a kettő az először így földrajzilag jelenik meg, tehát konkrétan láttam egy budapesti utcát, hogy van egy kávéhez, és mellette van egy zsinagóga. Tehát, hogy innen például elindulhat simán a találkozás, mert mind a kettő egyébként nyilvánvalóan, hogyha mondjuk két világháború közötti időszakra gondolok, vagy még korábbra, akkor vagy akár a 1900-as évekre, mondjuk arra a századfordulóra, akkor az abszolút azon a fejemben, hogy ugye ezek a cigányzenészek a kávéházakban mindent játszottak operát, játszottak operettet, játszottak jazz, tehát olyan fülük volt, hogy mindent tudtak. Tehát ugye volt ez a klasszikus történet, hogy bemutattak egy operát a Magyar Állami Operaházba, és amikor utána beültek a vendégek a kávéházba, akkor a cigányzenészek már játszották a főslágert, mert annyira gyorsan ment a fejükbe. Na most így tudom elképzelni ezt is például budapesti, vagy mondjuk pesti szinten, hogy így keveredett. De azért ennek nyilván vannak kulturális hagyományai és gyökerei is, azért a klezmernek, meg a cigányzenének, és biztos, hogy az autentikus cigányzene és a klezmer szintén elég erős kapcsolatban áll. Például erre egy nagyon jó példát tudok mondani. Van a Joseph című dal, amit egyébként én valószínűleg fogok is énekelni 24-én Kovuciba ezen az estén, ami például olyan jelzőket kapott, hogy ez egy jiddis cigány dal. Tehát, hogy nem is tudják vagy megmagyarázni, vagy megtalálni a gyökerét. Tehát annyira összefonódott a kettő már az eredeténél, hogy hát én valahogy így képzelem el. Az én képzeletem abszolút egy tőről fakad, hát valamennyire inkább a hangulata is. Igen.
2: Hát Dóri nagyon szépen felvezetted szerintem. Tehát a terek, a nagyváros, a kelet-európai műfai gyökerek. Én azt hiszem, hogy egy zenekari leírásotokban láttam egy nagyon szép közérzetre vonatkozó kifejezést, hogy a két világ között a közérzeti mélység, az a melankólia és a féktelen életöröm. És ez a kettő szerintem tényleg igaz a Budapest bárnak a világára is, tehát a kávéházi cigányzenére is, és nagyon mélyen igaz a klezmerre is.
1: És hát ő magában micsoda ellentmondás, érted ezt a kettőt összerakni.
2: Ez egy kelet-európai ellentmond.
1: De hogy ez abszolút kelet-európai, és ez egy tök könnyű kapcsolódni ezzel szerintem.
2: De az biztos, hogy a Budapest, mint nagyváros létrejötte, és a pillanata, amikor ez egy metropolisszá válik, hogyha egy kicsit túlozni szeretnék, vagy legalábbis a századfordulóra utalok, amikor ezre súlya Európában is más volt Budapestnek, akkor ez két virágzó zenei kultúra, pont így, hogy a terek is közel vannak egymáshoz.
1: És egyébként, amikor mi először játszottunk a Budapest Klezmer Banddel, és csináltuk a közös dalainkat, akkor, meg hát ugye Budapest Bárnak van klezmer albuma is. Tehát nem csak ez az egy találkozási pont volt, hanem azért Budapest Bár csinált egy külön klezmer albumot is. De amikor én például ebbe először részt vettem, ebbe a közös produkcióba, azt éreztem, hogy semmiféle zenei nyelvi különbség nincs a kettő között. Tehát, hogy ugyanazt a teret futjuk be, ugyanazt tudjuk megfogalmazni a dalok által, a hangulat által, a hangok által, a hangszerek által. Tehát fölmegyek a színpadra, és tulajdonképpen csak kiegészítjük egymást, de igazából nem szorul semmi magyarázatra zeneileg, meg hangulatilag sem.
2: Azért végül csak definiáltuk ezt a világzene
1: dolgot. Kicsit hosszadalmas van, sikerült.
0: De a végére eljutottunk ide, és ugye azt is mondtátok, hogy végül is nincs értelme bogozgatni, vagy boncolgatni azt, hogy a jó zene az milyen műfajokból épül fel, de azért mégiscsak a világzene az egy hívószó. Tehát azt mondom, hogy világzene, és akkor van egy közönsége. És nyilvánvalóan évről évre ugyanazok az emberek is ellátogatnak hozzátok erre a hívószóra, de hát közben azért mindig vannak újabbak és újabbak.
2: Természetesen törekszünk rá, hogy minél szélesebb bázist tudjunk megszólítani. Szerencsére a Kobuci kínálatát nagyon-nagyon-nagyon sokan követik, azért ez egy sokrétű program kínálat, egy nagyon szép örökség és szép történet a Kovuci program kínálatnak a története, és ilyenkor mindig meg tudjuk mutatni, vagy legalábbis olykor ezzel az idealizmussal kényeztetjük magunkat, hogy be tudjuk mutatni annak a közönségnek, aki esetleg más zenét szeret, akkor egy-egy felütés és impulzus révén meg tudjuk mutatni, hogy mi az a klezmer, vagy ki az a Natasha Atlasz, és hát ha megtörténik az, amikor ilyenkor a kommunikáció és a közönség megszólítása szól, hogy olyanok is eljönnek és meghallgatják ezeket a zenéket, akik adott esetben nem érzik elsődlegesen a sajátjuknak, de a stabil világzenei közönség is természetesen a hűséges hozzánk, és remélem, hogy mi is hozzájuk. A világzenei nyílt nap, mint említettem, az klasszikusan erre lesz való, hogy azokat a közönség rétegeket is megpróbáljuk elcsábítani, akik még nem ismerték a műfajt.
0: Hiszen rengeteg színből épül fel ez a hét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres és hát jó hangulatú ez a hét. Majdnem azt mondtam, hogy világzenés, de közben ugye azért ez egy ennél sokkal tágabb fogalom, mint azt megbeszéltük Dóri, valaki most szigorúan néz. Szóval a lényeg az, hogy legyen ez az egész hét olyan, amilyennek elképzeltétek, de hát úgy is érzitek, hát a színpadról meg abszolút érzékelhető, hogy milyen a közönség és hogy fogadja. Ugye?
1: Nagyon szeretjük a közönséget. Mindenhol a Kovuciba meg még inkább.
0: Tökéletes.
2: Köszönjük az érdeklődést.
0: Köszönöm szépen, gyönyörű, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, sziasztok.
0: Behumi Dóri énekesnő volt a vendégem, és Nagy Krisztián, a Kovuci marketing és stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét egyik szervezője.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitol. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tiil Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlása a hagyományos televízió az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felső vezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tiil Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolt. Vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd.

0: Budapesti híd főjénél Buda felé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok! Június 17-én nyári nagytakarítás zajlik a Klasszik Rádióban. A mai játékkérdés utoljára hangzik el. Ez a következő: mi a vízkő fő összetevője? A. só, B. cukor, vagy pedig C. kalcium és magnézium lerakódás. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert kívánok a játékhoz. Most pedig Chopin Dezdúr perc keringőjét hallgatjuk meg Kocsis Zoltán előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorra készül, mikor készül és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művészné, hol kezdjük a válaszadást?
2: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, és hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
1: Igen.
2: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla End Band hozza el majd a latin zenék elementális életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz-t fogunk játszani, és hát saját új blues felzeményeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem egy ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtolva fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan felemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártású szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
1: Nem mondd el, mert mindjárt mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
2: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mesés fénypompában fog úszni.
1: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
2: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics kastélyparkjában leszünk.
1: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
2: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja. Azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
1: Igen.
2: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy atya úristen, de valószínű azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor mit szólsz?
1: Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon.
2: Főleg
1: így a végén.
2: Azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok igen, is egymásnak dobálják a séket. Sokszor a dobütőket is, úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat szíves örömest elmondom. Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal, Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
1: A közönség meg hiába ültetett.
2: A királynő pedig majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
1: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
2: Még egyszer, akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén is változatos programokkal várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház. Az Icsi kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon jövő pénteken az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, illetve Rezes Judit és Szabó Győző egy közös esttel érkezik. De látható lesz Lackfi János új tragikomédiája is, a Három nő egyeset. A családokra szintén gondoltak a szervezők, a gyerekeket többek között a Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsüly a Sárkány előadásai várják. Szombaton rengeteg izgalmas programot tartogat számunkra az idei Múzeumok éjszakája. Tallózzunk egy kicsit. Mediterrán hangulat költözik a budai várba, ahol a Magyar Nemzeti Galéria programjainak középpontjában a Dolce Vita című kiállítás áll. Az érdeklődőket pop-up művészettörténeti előadások, tárlatvezetések és kreatív kézműves workshopok várják majd, melyek az olasz életérzés és a művészet kapcsolatát mutatják majd be. Az est folyamán élő zenei programok és DJ-szettek teremtenek remek atmoszférát a galéria tereiben. A családokat gyerekprogramok és interaktív foglalkozások is várják, így minden korosztály találhat magának izgalmas elfoglaltságot. A Szép Művészeti Múzeumban a látogatók az állandó és időszaki kiállítások mellett rendhagyó tárlatvezetéseken fedezhetik fel a múzeum kincseit, miközben az est folyamán jazzkoncertek és látványos performanszok teszik még izgalmasabbá a programot. A képzőművészet és a zene találkozása egyedi hangulatot teremt a múzeum impozáns falai között. A budai vár mélyén rejtőző Sziklakórház Atombunker Múzeumban zseblámpás túrákon fedezhetjük fel a titkos föld alatti járatokat, ahol megelevenedik a II. Világháború és a hidegháború feszült időszaka. A kiállítás hiteles környezetben mutatja be, hogy milyen szerepet töltött be a létesítmény a 20. század viharos évtizedeiben. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja a témát, amiről beszélgetni fogunk. A dátum pedig 1991. június 19-e. Mi történt ekkor?
2: Ha jól számolom, ez 35 évvel ezelőtt volt. Ekkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jeles dátum, azt gondolom a legújabb kori történelmének az országunk számára.
1: És belegondolva nem is volt olyan régen.
2: Hát ekkor már éltünk, és szerintem emlékszünk is ezekre az időkre. Lehet, hogy még tinédzserként nem voltunk tudatában ezeknek a jelentőségének, de mindenképpen emlékezhetünk rá. Ugye ezt az előzte meg, hogy megtörtént gyakorlatilag a rendszerváltás. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették, meg voltak az első szabad választások, ugye leomlott a berlini fal, összeomlott a Szovjetunió, és 1991. június 16-a volt különben az a dátum, amikor az utolsó szovjet katonai szerelvény éjfél előtt néhány perccel elhagyta Magyarországot, és három nappal később, 19-én pedig Viktor Szilov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka, az utolsó katona is távozott. Azt tudjuk, hogy a kommunizmus évei alatt körülbelül 100 000 katona volt jelen az országban a családjukkal, és a csapatok kivonása már 1990. március 13-án elkezdődött, tehát bő egy évbe telt gyakorlatilag, hogy mindez megtörtént.
1: Hogyan zajlott ez az esemény, erről a korabeli sajtó, ami ugye nem is volt olyan régen, hogyan emlékezett meg?
2: Találunk egy feljegyzést, hogy amikor Viktor Szilov, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka távozása előtt búcsúlátogatást tett Antal József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél. Göncz Árpád így fogalmazott, idézem, jelentős ez a mai nap, mind a mi, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom, Európa számára is. Hát ez valóban így van.
1: Így van. Ahogy említetted, ugye a hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport 1990. márciusában kezdte meg a kivonulását az országból. Hogyan?
2: A felszereléseket, harcászati eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a Záhonyi pályaudvaron létesített katonai bázisokon rakották át a magyar szerelvényekből a szovjet vagonokba. Tehát így szépen lassan vitték ki az országból ezt a tárgyi állományt. A személyi állomány kivonása pedig ezzel párhuzamosan zajlott. A szovjet katonákat hazaszállító első katonavonat, amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő harckocsi ezred egy gépesített lövész zászlóval járt vitte a Szovjetunióba, ahogy mondtuk korábban, 1990. márciusában hagyta el az ország területét, és az ezt követ 15 hónap során 1500 katonákat és harci eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. 1500 vonat szerelvény. Azért ez nagyon sok. A csapatkivonás lebonyolítását a pénzügyi elszámolás hosszú tárgyalás sorozata kísérte, és végül egy úgynevezett nulla megoldás született, amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni követeléseikről, tehát egyenlőségjelet tettek a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az általuk okozott károk nagysága közé. Én azt gondolom, hogy ha ezt tényleg megvizsgálták volna, akkor valószínű, hogy ez inkább felénk billent volna el a mérleg, mert szerintem sokkal több mindent vittek ők el, mint amit itt hagytak nekünk. De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
1: 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhony-Csapi hídnál lépte át a magyar határt, tehát az utolsó szovjet katona, és aztán ugye ugrunk az időben 2001-ig.
2: Igen, ugyanis 2001. május 8-án fogadta el a 2001. évi törvény, 17. törvény az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadságnapjáról, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának emlékére június 19-ét az országgyűlés nemzeti emléknappá tette, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik, ez minden évben egy mozgó dátum, de a 19-e, amire ma fókuszáltunk, az egy állandó dátum.
1: Milyen események kapcsolódnak ehhez?
2: A magyar szabadság napját országszerte sok helyen ünneplik évről évre. A fővárosban 1991 óta a budapesti búcsú elnevezésű rendezvénysorozattal emlékeznek a kivonulásra. Ilyenkor jellemzően a közterületeken, mint például a Clark Ádám téren, a Széchenyi téren, a Hősök terén, a Kóskároly sétányon kulturális fesztivált, szabadtéri előadásokat, utcaszínházi műsorokat, komoly zenei koncerteket tartanak, és volt arra is példa, hogy az Óbudai-szigeten lovas juniálist is megrendeztek.
1: Van-e olyan köztéri szobor, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik.
2: Ugye a szabadságszobor az a Gellért hegy tetején lévő szabadságszobor, amelyet a szovjet felszabadítási emlékműnek is építettek. Ez lett aztán, ez alakult át a szabadságszoborra, és ehhez a dátumhoz kapcsolódóan nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy évvel később, tehát a szovjet csapatok kivonásának az egyéves évfordulójára történt az, hogy a szabadságszoborot egy fehér, hófehér ejtőernyős lepel borította, két kis lyukat vágtak ki a szemhelyén, és ez gyakorlatilag olyan volt, mintha a kommunizmus szelleme lebegett volna a város fölött. Ez a lepel 4 napig volt a szobron, ehhez persze a kerületi és fővárosi engedély is kellett, és aztán azt is tudjuk, hogy a szoborral kapcsolatban jó pár dolgot megváltoztattak, levésték a szovjet katonáknak a nevét, a cirilbetűs felírásokat, és aztán záróaktusként talapzatra felkerült az a ma is olvasható felirat, amely most már mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így sikerült tehát a felszabadítási emlékműből szabadságszobrot hozni létre.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Borbély Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Az idei múzeumok éjszakájáról volt szó, arról, hogy Szentendrén mivel készültek, hány helyszínen várják a látogatókat. 5 és 6 óra között velünk volt Behomi Dóri énekesnő és Nagy Krisztián, a Kobuci marketing és stratégiai vezetője. A jövő heti Óbudai Világzenei Hétről volt szó, világzene határok nélkül ez a mottója, a helyszín pedig a Kobuci kert. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a

0: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tilla Tamás feltételezett gyilkosa, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költségmegtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televízió az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felsővezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tilla Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét híd főnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, továbbra is erős a forint, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A muzsikus cigányok parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatása.